Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazzzenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ferenc Díjas jazzgitáros, zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostsandbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvévő videó nyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosba. Maria Zaharova azt javasolta az érintett országoknak, hogy időben menekítsék ki diplomáikat Kijevből, ha Ukrajna beváltja korábbi fenyegetését. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a Zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Az Argentínából kifutott holland hajó utasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek közülük, többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a Zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakulóülésének napi rendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakulóülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelemvizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok és a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a program bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A gyűjtemény több mint 12.000 tárgyi emléket és 300.000 fotót, dokumentumot, filmet, plakátot tartalmaz, köztük olimpiai relikviákat. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat, napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tárik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz, hiszen a jazz a fénykora az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség, ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz, úgyhogy ez is és minden.
2: A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Klaus

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott. De mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő El Zavallé együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trio és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken,

0: 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
1: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne, de talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson

0: Nyák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak, nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet. A Sárik Péter trió Cegléden május 25-ig óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok

0: részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második
2: benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garamé Zsuzsa. Ezekben a percekben kezdődik az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu-ol.

0: Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Adománygyűjtő kampányt indít hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A gyűjtés az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szénához így is kapcsolódhatok.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Veronica Swift számomra azt jelenti, hogy egy most élő, fiatal, energikus, fantasztikus énekesnő ugyanúgy vissza tud tekinteni a jazz kezdeteire, mint amennyire jelen tud lenni a mostani sokszínű, de másmilyen zenében. Én ezt hallom az ő előadásaiban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trio és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat a mai Jazz Mozaik kezdetén, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Kezdjük hírekkel, ismert az idei Artisius díjasok listája, ami számunkra a jazz műsorban fontos, hogy László Attila, a könnyű zenei alkotói életműdíjas. Ő volt már korábban is Artisius díjazott, de Liszt Ferenc díjas, érdemes művész. Pályája kezdete óta a hazai jazz élet meghatározó szereplője. A Kaszakő együttest 1975-ben alapította, majd 85-ben Tony Lakatossal a Things formációt, amely a hazai fúziós jazz egyik meghonosítója volt. Saját zenekarai, a László Attila Band, a László Attila Quintet és a László Attila Fusion Circus mellett alapító tagja volt a gitártriónak, valamint Olá Kálmánnak közös formációban is játszik. Mindemellett pedagógiai munkája is kiemelkedő, a Zene Akadémián tanít 87 óta, jelenleg docens, valamint a Big Band vezetője. Gratulálunk László Attilának! És a Szakcsi Jazz Egyesület, illetve a Magyar Jazz Szövetség és a Budapest Jazz Club közösen rendezte meg az első Szakcsi Lakatos Béla nemzetközi jazz zongora versenyt. Több kategória is volt, a legjobb ballada játékos Horváth Szabolcs lett, a legkreatívabb előadó Bóni József és Mózes Bence, a legjobb saját kompozíció díját Pék Lóránt vehette át, aki a harmadik lett, Vajda Attila lett a második, és osztott első helyezés született, Farkas Zsolt és ifjabb Egri János diadalmaskodott. Veresemese Gyöngyvér Egri Jánost ért el telefonon.
6: Legelőször is gratulálok az első helyezéshez. Meglepte, hogy első díjazott lett, igaz, hogy megosztva barátjával és csoporttársával, Farkas Zsolttal.
7: Köszönöm szépen. Ez számomra nagyon nagy öröm és nagyon megtisztelő volt is. Nagyon örültem, hogy egyébként így döntött a zsűri. Hallottam Zsoltot játszani a versenyen. Ő volt az első sorrendben, és nekem nagyon tetszett a játéka. Én őszintén szólva eléggé izgultam, ami eljellemzőbb rám. Az eddigi legmeghatározóbb verseny volt számomra. Jól esett, hogy mindenki elismerte a versenyt és játékomat.
6: Miért izgult? Nem ma kezdte a pályát, ugye ismert már a neve, a tevékenysége, sőt ugye az egész család tulajdonképpen.
7: Körülbelül 10 éve, hogy benne vagyok a szakmában, mint jazz zongorista, több fellépési helyszínen remekeltem, viszont ilyen jelentős és ilyen nagy versenyen még nem vettem részt. Ez eddigi legnagyobb versenyem, ez az első Szakcsi Lakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny, és meg kell mondani, hogy egy ilyen zsűri előtt számomra azért ez teher is, hogy teljesíteni kellett. Tervezem, hogy szeretnék külföldön is több számos nemzetközi versenyen részt venni.
6: Mennyire tudott korábban elmélyülni Szakcsi Lakatos Béla a munkásságában? Mennyire volt ismerős a zenéje, mennyire játszotta?
7: Kiskoromtól kezdve hallgatom a játékát. Szinte minden héten van, hogy egy számát, vagy pedig egy előadását meghallgatok. Igyekszem mindig meríteni a művészetéből. Természetesen ő az egyik legnagyobb példaképem. Úgyhogy számomra ez nagyon nagy büszkeség, hogy az ő nevén utóversenyen először is részt tudtam venni, és hogy megosztott első helyezést értünk el Zsoltival.
6: Ráadásul ugye a nemzeti ünnep alkalmával az első Szakcsi Lakatos Béla díjat éppen az ön édesapja vehette át, úgyhogy nagyon sok szállal kötődnek most már Szakcsi Lakatos Bélához.
7: Igen, hát édesapám 20 évig volt oszlopos tagja a Szakcsi Lakatos Béla triójának, melyen bejárták az egész világot. Rengeteget köszönhet is tanult tőle édesapám, és remélem, hogy még lesznek ilyen sikerélményeink közeljövőben.
6: A versenyen 3 számot kellett előadni, a kötelező darabok között volt egy saját szerzemény is. Mit választott saját magától?
7: Az Off the Cuff című kompozíciómat választottam, melyet az A38 akusztik műsorban előadtam saját triómmal, és ebben a hónapban pedig stúdióban fogok vonulni a zenekarommal, és fel fogjuk venni az első önálló triólemezemet, melyen ez a szám is rajta lesz.

0: Beres Emese gyöngyvér, Farkas Zsoltnak is gratulált az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora versenyen elért első helyezéséhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, hogy megosztott elsők lettünk gyerekkori barátommal, ifja Begri János Juniorral, úgyhogy innen is gratulálok neki is. Mi együtt kezdtük a Zeneakadémiát, előtte is ismertük már egymást, de ahogy elkezdtük a Zeneakadémiát, tulajdonképpen együtt is fejeztük be, ami azt jelenti, hogy 6 éven keresztül voltunk kb. Pattársak, úgyhogy nagyon jól ismerjük egymást, nagyon jó viszonyban vagyunk, napi szinten szoktunk beszélni is, úgyhogy igen, nagyon régóta ismerjük egymást.
2: Pályázni kellett erre a versenyre. Mit nyújtott be?
1: Tulajdonképpen a jelentkezés nagyon egyszerű folyamat volt. El kellett küldeni pár információt magamról, rövid életrajzot kellett elküldeni. Ez volt maga a jelentkezés. És az első forduló online volt. Videó formátumban el kellett küldeni azt a 3 darabot, amit a zsűri megadott. Ezek után március elején döntöttek arról, hogy kik lesznek április 27-én a döntőbe, ami élőben ment a Budapest Jazz Clubba.
2: Ugyanaz a 3 darab volt az élőben is, mint amit előzőleg el kellett küldeniük. Ezek közül az egyik mindenféleképpen egy Szakcsillakatos Béla darab volt, azt tudom.
1: Igen, volt egy Szakcsillakatos Béla darab, de a kérdésre válaszolva nem. A döntőbe 3 különböző darabot kellett játszani, ugye, ahogy említettük az előbb, volt egy Szakcsillakatos Béla kompozíció, a Psalms, volt egy kötelező ballada, Round Midnight, amit igazából stílusilag nem volt megadva, hogy hogy kell játszani, tehát úgy játszottuk, ahogy akartuk, fel lehetett dolgozni, át lehetett harmonizálni, az teljesen egyénre volt szabva, illetve volt még egy kötelező, a saját kompozíció.
2: Mennyire volt korábban ismerős Szakcsillakatos Bélának a munkássága, tehát mennyire játszotta korábban is a darabjait?
1: Volt egy-két darabja, amit játszottam, azok picit ismertebb darabok voltak, mint amit itt a döntőben kellett játszani. Nagyon szeretem őket, mai napig, hogyha van rá módom, akkor játszom, sőt az Elizabeth című kompozíció, egy csodálatos ő. Van ebben egy történet, ugye nekem van egy kislányom, aki most március végén volt 4 éves, és én amikor megtanultam ezt az Elizabeth című kompozíciót, amit egyébként Béla bátyú fia tanított meg nekem, ifjabb Szakcsillakatos Béla, akkor én mindig azt mondtam, hogy ha nekem lányom lesz, akkor Elizabeth lesz. És Elizabeth lett egyébként. Persze nem csak a kompozíció miatt, hanem amúgy is nagyon tetszett ez a név, de abszolút játszottam régebben is kompozíciókat tőle mai napig. És fogok is, mert annyira nem ástam bele magam Béla bácsi kompozícióinak a világába, az, hogy mennyi mindent írt. Úgyhogy azon leszek a közeljövőben, hogy minél több Béla bácsi számot megtanuljak, mert nagyon jók, nagyon modernek. De közben van lirikus része is, úgyhogy óriási zeneszerző volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan versenyen értem el nagyon jó helyezést, aminek a nevét Szakcsillakatos Béla viseli, vagy tulajdonképpen az ő tiszteletére rendezték meg, ugye. Mivel én úgy gondolom, hogy nekünk fiataloknak Szakcsillakatos Béla egy óriási példakép. Nagyon remélem, hogy nem csak nekem, hanem minden fiatal jazzzongoristának, mert ha ő nem lett volna, nem biztos, hogy ilyen ütemben fejlődött volna a jazz, vagy mondjuk a jazzzongorázás Magyarországon, mint amilyen szintre került.
2: Hogyan fogadták a tanítványai, miután kiderült, hogy a verseny egyik nyertese lett, hiszen tanít ugye Szentendrén?
1: Szentendrén, illetve Vecsésen. Nagyon örültek, kollégáim is gratuláltak az eredményhez, nagyon jól esett, nagyon büszkék voltak rám, csak megerősített abban, hogy egy nagyon jó közösségben vagyok. Akár Szentendrén, ahol kiváló pedagógusok tanítanak, és Vecsésen is egyaránt.
2: És a felvidéki család?
1: Ők nagyon örültek, sajnos nem tudtak eljönni, mert ugye ez egy hétfői nap volt, mivel ugye nekem a szüleim szintén tanárok. Ugye apukám zongora tanár, anyukám pedig közismereti tanár, ezért sajnos nem tudtak ott lenni, de nagyon örültek, nagyon büszkék voltak rám, és szeretném nekik megköszönni, hogy gyerekkorom óta mindig támogattak mindenbe.
2: Ezzel rögtön el is árulta azt, hogy honnan a zongora szeretete, mit visz tovább.
1: Mivel apukám jazzzongorista, ezért kiskoromban nagyon egyértelmű volt, hogy én is ezen a pályán fogok elindulni. Nagyon természetes volt, nem is gondolkodtam nagyon másban. És hát ilyen 13-14 évesen kezdtem el, hogy komolyabban foglalkozni a jazzzenével, mert előtte klasszikus zenét tanultam zeneiskolába. Igen, mivel apukám otthon gyakorolt, vagy zenét hallgatott, akkor akarva akaratlanul is belemászott a fülembe ez a műfaj, és nagyon szerencsés gyerek voltam, hogy mindig igényes és mindig jó zenét hallhattam. És volt olyan ember az életemben, aki meg tudta nekem mondani, hogy mit kell hallgatni ahhoz, hogy a jó úton induljak el. Ez nagyon fontos szerintem.
2: Akkor lehet hallani legközelebb egy koncert keretében.
1: Nyáron lesznek koncertek, most májusban picit kevesebb, bár egyébként nagyon sokszor fordul az ugye elő, hogy ilyen utolsó utáni pillanatban jönnek be koncertek, amik még nincsenek most beírva a naptárba, de június végén is játszok egy jazzfesztiválon, a Nagy Noémi Kvartettel, augusztusban is lesz két koncert, augusztus 6-án a Magyar Zeneházában, augusztus 8-án pedig a Debreceni Jazzfesztiválon, amit tulajdonképpen

0: meg azért jó, mert a gyerekek élesben meg tudják mutatni azt, amit az órákon tanulnak.
1: Említettük azt, hogy a verseny keretében meg kellett mutatnia egy saját kompozíciót. Tudom, hogy nem egy ilyen van, amit már be is mutatott, de felvétele még nincs. Ez lesz talán a következő lépés, most már egy lemezt is megjelentetni?
0: Abszolút ez a kitűzött cél. Egyébként régóta, de valahogy az élet mindig úgy hozta, hogy nem feltétlenül sikerült ezt megvalósítani, de most már tényleg ezen vagyok, mivel hogy van annyi kompozícióm, hogy akár lemez formájában ki tudjak adni egy olyan lemezt, ahol csak az én számaim vannak. Úgyhogy most ez a cél, hogy a közeljövőben megjelenjen egy ilyen zenei anyag.
1: Akkor mit hallgassanak meg a hallgatóink a beszélgetésünk után? Mi az ön választása?
0: Van egy felvétel, egy nagyon kedves barátom lemeze, Sebestyén Patrik Sextet. Ez nem egy mai lemez. Azon a lemezen van egy saját számom, a Song for Chic, amit akkorában írtam, amikor ugye a híres, neves Csikóre, a jazzzongorista sajnos elhunyt, és az ő tiszteletére írtam, és mi azt a számot felvettük. Igazából nem az én zenekarom, de ez a zenekar nagyon sokáig aktívan játszott, és játszottuk azt a számot is. Úgyhogy Sebestyén Patrik, Song for Chic.

0: Május 8-án pénteken 20 órától a Budapest Jazz Clubban különleges koncert lesz. Lian Carroll érkezik újfent. Annak idején még Pallai Péter hozta őt Magyarországra. Péter neve szerintem még többször felmerül a beszélgetésünkben. Irk Rékát kérdezem, a sorozat szervezőjét. Te is többször hallottad őt koncerten játszani, és már azt hiszem, hogy szervezted korábban is, hogy jöjjön.
1: Lian most már visszatérő fellépő, méghozzá most már több mint egy évtizede, hogy hozzánk jár a Harmonia Jazz műhelybe, és a Pallai Péternek a kedvenc angol énekesnője volt, de nem csak az övé, mert kint Angliában akkora nagy sztár, hogy ha nem is minden nap,

0: De minden másik nap valamelyik jazzklubban fellép. Így ezt a fellépését is 2 napot adott meg, amikor szabad egyáltalán pénteken. Különben annyira lefoglalják a különböző helyszínek, hogy nem is tudott máskor jönni Budapestre.
1: Horváth Plutó József lesz a basszusgitáros, és Richter Ambrus a dobos. Én úgy tudom, hogy ők mentek is ki hozzá Angliába.
0: Igen, volt kint is koncertjük, és hát itt rengetegszer, helyesebben a Plutó, mert hogy vele a Jeszenszky Gyuri szokott játszani, de most neki máshol van koncertje, így egy fiatal dobost kértünk fel, Plutó ugye basszusgitáros, és ő és a Jeszi Gyuri a kedvence, akik a ritmus szekcióban mindig is vele játszottak, így reméljük, hogy ez nem lesz olyan nagy változás a művésznő életében, hogy ebből probléma lehessen, de hát a Plutó így is képviseli azt, amit ő nagyon szeret, ez a biztos háttér neki, mert hogy azt kell tudni, hogy Lian nem csak énekel, hanem zongora és saját magát kíséri még hozzá nagyon-nagyon magas fokon. Tehát ő volt olyan is, amikor ő egyedül lépett fel szólóban, de hát ugye ének és zongora, és amellett, hogy ő nagyon-nagyon jó zenész, és nagyon képzett, amellett remek humorral rendelkezik, és közben folyamatos interakció van a közönséggel, tehát bevonja mindig a játékába a közönséget, magyarázza, hogy mi történik, és így nagyon-nagyon közvetlen lesz a stílusa, hogy a közönségben mindenki át tudja venni az ő ritmusát, az egész lényét, a közelségét. Nagyon szeretik őt.
1: A Harmonia Jazz műhely látogató közönségének nem kell őt bemutatni. Mennyit változtat a repertoárján?
0: Mindig más. Szerintem amióta én leadom, ugye az Artisjusnak ezt a műsort, azóta szerintem nem volt olyan, hogy ugyanazt a műsort adtam volna le. Ugye vannak saját számai is, jó pár nagyon-nagyon jó dala van, és a nagy jazz standardeket előveszi, és a saját formájára, a saját magára átalakítja. Van, ami épp hogy felfedezhető benne az eredeti standard, ritmus, és van például olyan standard, amelyhez ő írta a dalokat. Tehát, hogy ilyen is sokad.
1: Mennyi idejük lesz próbálni, mikor érkezik?
0: Most egy nap előbb érkezik, hogy a Péter özvegyével is tudjon egy kicsit lenni, és hát Péter sírját is meglátogatják együtt, és pénteken még tart szerintem több workshopot is fiataloknak és énekesnőknek, utána hát nem sok idejük van. Tehát a Plutó nagyon egyre jár az agyuk, a Plutó pontosan tudja, hogy mi az elvárása a Liánnak. Hát az Ambrusnak most rendesen bele kell tanulnia, de ő viszont nagyon ügyes, tehát ez különben mindig így van. Tehát ugye mi viszünk ki Angliába, ugye a legendás 606-ba, magyar szólista zenészeket, és hozunk ide Angliából. Ez mindig így van, hogy előtte van egy próba, ahol átbeszélik, például éppen most pénteken egy hegedűművész, egy skót hegedűművész érkezett. Ott már előtte a Balázs Józsékkal megtárgyalták azt, hogy körülbelül mi legyen az a standard világ, amit ők szeretnének bemutatni a közönségnek. Hát a Lian rögtönöz. Lehet az is, hogy ott helyben találja ki, hogy neki éppen mi az, ami tetszik. Bár most azért a Péternek a kedvenc dalai fognak felcsendülni, mert ezt a koncertet Palai Péternek ajánlja, és rá fogunk emlékezni ismét. Mert hát ő az, aki összekötötte a magyarokat és az angol zenészeket, és hát ez egy nagyon hosszú kapcsolat most már a 606-tal, több mint 10 évre visszamenőleg, és ezekből ráadásul azóta születtek lemezek, újabb fellépések, rengeteg koncert, úgyhogy ez az est most kifejezetten Palai Péternek fogjuk ajánlani.
1: Mi legyen a zene a beszélgetés végén?
0: Lian Károlytól a You've Got a Friend-et ajánlom. Ez egy duó Jensóval. Nálunk Lian fog egyedül énekelni, de ettől függetlenül körülbelül így fog hangozni. Nagyon szép dalai vannak Liannak, ebből is majd lehet hallani. A többi dala is körülbelül ilyen stílusban fog elhangzani. Aki még esetleg nem hallotta, mindenképpen jöjjön. Sok szeretettel látom mindenkit.

0: Különleges koncert lesz most szombaton, azaz május 9-én 20 órától a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Műpában. 25 évvel ezelőtt négy kimagaslóan képzett francia zenész határozta el, hogy a jazz szabadságát és a funk lüktetését az elektronika által kínált lehetőségekkel párosítja és formálja egészé. Így született meg az Electro Deluxe. Ez a csapat azóta is új kihívásokat és együttműködési lehetőségeket keres, így a Jazz Tavasz Fesztiválon a Budapest Jazz Club Big Band remek fúvósaival kiegészülve töltik meg a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet. A BJC Big Band menedzserét, Varga Istvánt kérdezem, hogyan jött létre ez a találkozás?
1: Ez a találkozás úgy jött létre, hogy Bércesi Barbara, a Műpának a jazz szervezője keresett meg minket, hogy van-e kedvünk erre a kollaborációra, és természetesen mi örömmel igent mondtunk. Épp a minap mondtam Barbarának, hogy 14 évvel ezelőtt hallottam először az Electro Deluxe-ot, egy párizsi big band felvételüket, és akkor mi kézről kézre adtuk ezt a felvételt, és szívtuk magunkba, úgyhogy nekünk így különösen extra, hogy ez most meg egy személyes együttjátékkal meg lesz még koronázva.
0: Nem feltétlenül ez az ő saját hangzásviláguk, hogy big banddel játszanak, nagyon új hangzásokat hoztak ebbe az érába.
1: Abszolút. Nekünk is az volt újdonság, hogy ez a fajta zene big banddel, tehát sok fúvóssal megtámogatva, én még nem hallottam előtte ilyen hasonlót, úgyhogy ez abszolút újító volt, és ezért is várjuk különösen, mert még nem játszottunk ilyen zenét, vagy ilyen jelleggel.
0: Nyilván az ő zenéiket tanuljátok meg, gondolom, hogy kottákat kaptatok.
1: Igen, én összettem kötve a zenekarnak a vezetőjével, a szakszofonossal, Tomás Foréval, és ő átküldte a kottákat, hangzókat. Mi pénteken fogunk velük találkozni, akkor egy hosszú próbán összerakjuk a műsort, és hát szombaton eljátsszuk. Természetesen mi már készülünk így egyénileg erre, tehát nem úgy fogunk oda menni a próbára, hogy ne lenne fogalmunk a számokról.
0: Hát ez természetes, és nem is olyan egyszerű ezt összehozni, de ezek szerint akkor szólamra lebontva komplett kottákat kaptatok, tehát arra nem volt szükség, hogy mondjuk valakinek hangszerelnie kelljen.
1: Nem, ezeket ők meghangszerelték, tehát így már játszották. Én rákerestem Franciaországban, meg több ponton néha kiegészülnek így több fúvossal egy egész big bandé. Úgyhogy nekik szerintem ez megszokott lesz, nekünk egy picit újdonság, de így van bizonyítási alapunk, hogy mit várnak tőlünk.
0: Volt meglepetés, vagy mondjuk egy korábbi koncertsorozatuknak a tracklistjét kaptátok meg?
1: Igen, azokat fogjuk játszani, mindegyikhez küldtek hangzóanyagot, ami nekünk segítség így a megtanuláshoz. Én úgy tudom, hogy extrán új szám nem lesz, természetesen még a próbán érhet minket meglepetés, de egyenre nem tudunk erről.
0: Mondasz egy pár kedvencet, hogy mi az, aminek örültél?
1: Amíg a számokat ismerek, az a párizsi koncertjük, ami megjelent lemezen is, az az Electro Deluxe Big Band Live in Paris, és a Let's Go to Work, amit én már játszottam is egy amatőr big banddel Magyarországon annak idején. Ők ezeket a kottákat elérhetővé, megvásárolhatóvá tették nagy részét az interneten a saját repertoárjuknak.
0: Konkrétumokat kérek.
1: Coming Home, Smoke, amit én ismertem, a Staying Alive, Grand, Turkey, Next, Circle of Life. Én 15 számot számoltam meg.
0: Hogyan képzeljük el? Egy hosszú folyamat lesz, vagy akár lesz benne szünet?
1: Nem lesz szünet a koncerten. Én úgy tudom, hogy 15 számot fogunk játszani velük, és ez felöleli, tehát nem csak a párizsi koncert, hanem azóta az új számaikból is rengeteg van, szóval egy eléggé eklektikus a pályájukat átölelő műsorral készülnek.
0: De akkor hangzóanyagotok tulajdonképpen mindenből van, és a kották is adottak.
1: Igen, és nagyon szuper kottakép, szóval olvasható, nincs vele probléma. Mi 12-en szállunk be hozzájuk fúvósok, ők érkezik az alapzenekar és három fúvós, egy tenor szakszofonos, aki a Tomás Foré zenekarvezető, egy trombitás és egy harsonás, és így két zenekar rakja össze az erejét, és abból fog szerintem egy ütős koncert megszületni.
0: Elkülönültök majd a színpadon, vagy vegyítve lesztek?
1: Hát klasszikus big band felállás szerint leszünk, tehát a három fúvós ők közöttünk fognak ülni. Tehát ilyen értelemben így vegyítve, szóval nem lesz külön elválasztva, hogy a BJC big band és az Electro Deluxe a túloldalon, hanem abszolút a nézőket kiszolgálva, a tökéletes hang és a látványra törekedve fogunk felülni, felállni a színpadra.
0: Szólók, a BJC big band tagjainak lesz lehetősége rá?
1: Én azt gondolom, hogy ezt a próbán fogják megnézni, tehát ott föl fog merülni, hogy biztos, hogy adnak majd szóló lehetőséget a BJC Big Band tagjainak. Erről egyelőre nem volt egyeztetés. Ezt ha más vendégekkel vagy más külföldiekkel is játszunk, általában ezeket mindig a próbán szoktuk megbeszélni, kitalálni.
0: Egyéb?
1: Még van egy olyan különlegesség, hogy az egyik trombitás tőlünk Ryan Quigley lesz, aki már többször volt szólista vendégünk, és most már mondhatni barátunk csatlakozik hozzánk második trombitára. Angliából érkezik. Ő az Incognitónak, a BBC Big Bennek, Aretha Franklinnel játszott, Till Brönnerrel, szóval mi nagyon örülünk, hogy együtt játszhatunk vele újra, főleg ebbe a projektbe.
0: Ennek biztos, hogy van előzménye.
1: Annyi apropóval, hogy most nemrég játszottunk vele március 28-án a Budapest Jazz Klubba, ahol mint szólista vendég volt. És akkor beszéltük meg, hogy nincs kedve csatlakozni, és örömmel igen mondott.
0: Mi legyen az a szerzemény, amit bejátszunk?
1: Az Electrodeluxtól szerintem Let's Go to Work. Az fogja legjobban reprezentálni így a koncertnek a zenei világát.

0: Május 10-én vasárnap 19 órától a Budapesti Vonósok sorozata folytatódik, Alma és Fája. A hallgató közönségünknek azt hiszem, hogy nem kell bemutatni magát a koncertsorozatot, de annyi bizonyos, hogy mindig különleges alkalmakat ígér. Pilc Jánost, a hangverseny koncertmesterét kérdezem, hogy most mi lesz a különleges, illetve hogy azért mi is ez az Alma és a Fája?
1: Az Alma és a Fája most már egy évek óta működő koncertsorozatunk, ahol talán elmondhatom, hogy a legizgalmasabb rendezvényünk a Budapesti Vonósokkal, főleg azért, mert a ott fellépő művészek, akik hát az Alma és Fájából ugye ki lehet gyorsan találni, hogy ezek egy családi indítatású estek, ahol különböző zeneművészek családtagjukkal, fiúkkal, lányukkal lépnek fel közösen, külön is természetesen és közösen is. Ez mindig nagyon érdekes interakciókat szokott szülni. A mostani alkalomnak talán az a különlegessége. Egy picit kitekintünk a klasszikus zene világából, és picit elmegyünk egy számunkra is nagyon-nagyon érdekes, egy picit talán szabadabb, rögtönzősebb világba, amit a jazz zene jelent, és ebben az esetben ez Olá Kálmánt, illetve Olá Kálmán Juniort jelenti. Dolgoztunk már velük egyébként, és hát tudjuk, hogy mire számíthatunk, és tudjuk, hogy ez nekünk is egy nagy élmény lesz ez a koncert.
0: János, engedjen bennünket egy picit a kulisszák mögé. Mit jelent ez a közös együttműködés? Hogyan lesz ez jazz, a kották, hogyan alakulnak? Ugye itt átiratokról is szó van.
1: Teljesen. Egyrészt itt lesznek olyan művek, amit a közönség már nagyon-nagyon sokszor hallott, és nagyon-nagyon ismert. Például a D-dur suite egyik leghíresebb Bach tétel talán a világon, a lassú tételének, erjének lesz egy olyan feldolgozása, amit Olá Kálmán írt át, illetve lesz egy egészen más műfajú feldolgozás is, ami pedig a Szomorú Vasárnap című, hát egy emblematikus zene, ami egészen amerikaig eljutott, az Seres Rezsőnek a műve, és ez is egy nagyon-nagyon érdekes feldolgozás. De ezen kívül lesznek Olá Kálmánnak saját szerzeményei is. Tulajdonképpen ez úgy történik, ez az egész dolog, hogy kapunk belőle egy kottát, ahol természetesen szerepel minden, de ezek a kották talán nem olyan mértékben véglegesített vagy kőbevésett művek, leírt hangok, mint mondjuk egy Mahler szimfónia, vagy akár egy még régebbi mű, hanem tulajdonképpen ezek a próbán is alakulnak, változnak, esetleg kicsit hosszabbak lesznek, vagy esetleg lemaradnak belőlük részek, vagy esetleg egészen más akkordok is hozzájöhetnek. Ez tulajdonképpen mindig egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ott a helyszínen is látjuk, hogy a zeneíró tulajdonképpen mennyire szabadon és mennyire elfogadatlanul tud viszonyulni a saját darabjához. Tehát ez egy picit más világ, mint amit mi klasszikus zenészek megszoktunk, hiszen mi általában egy szigorúan vett partitúrából dolgozunk, és természetesen attól csak akkor térünk el, hogyha valamiért nagyon-nagyon muszáj, de itt igazából az ötletek maguk adják, egy hangulat maga adja azt, hogy egy darab hova fut ki és milyen lesz. Ezért is várjuk nagyon ezt az együttműködést újra.
0: Jánosnak itt figyelnie kell a zongorára, tehát akár az improvizáció is ilyetén beépítésre kerül a műbe?
1: Igen, itt abszolút figyelni kell, és talán azt is mondhatom, hogy maga a zenekar is egy kicsit nagyobb szabadságot kap. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, hogy én figyelek, és mondjuk én beintek, és akkor a többiek addig várják, hogy mi történik, hanem itt igazából mindenki egyszerre kezdeményező szereppel is bír, tehát az összes szólam egy jó értelemben bevett rangsor vagy hierarchia nélküli együtt muzsikálás tud folyni, ami szerintem nagyon jót tesz a zenekarnak.
0: A muzsikus társak is így látják?
1: Erről így külön nem beszéltünk, de valahányszor ilyen alkalom jön az életünkbe, és azért ilyen szokott lenni, mert nagyon szeretjük egyébként ezt a műfajt valamennyien, akkor mindenképpen egy kicsit másfajta állapotba kerülünk ezáltal, mint mondjuk amikor idézőjelbe szóval csak egy klasszikus programot játszunk el.
0: Eleve egy különleges művel indul a koncert, de egy picit térjünk ki a felépítésre, hogy minden esetben játszik a Budapesti Vonósok együttese?
1: Előfordulhat az, hogy mondjuk Kálmánnak vagy Fiának támad egy olyan ötlete, hogy most a két szám között van valami olyan darabunk, ami fantasztikusan odaillik. És akkor természetesen mi akkor hallgatunk, és mi is nagy örömmel meghallgatjuk azt az aktuális darabot, de miután a műsor természetesen megvan, tehát megvannak a darabok, megvannak a címeik, és azért mégis tud lenni ebben változás, változtatás, akár sorrendben is. Tehát az egész koncertet egyfajta szabadság, jó értelembe vett szabadság járja át.
0: Az első műről azért ejtsünk egy pár szót, ez egy Jörg Widmann kompozíció, és nem feltétlenül a Budapesti Vonósoknak a repertoárja.
1: Ez így van. Jörg Widmannról azt tudni kell, hogy ő egy fantasztikus muzsikus, aki egyszerre ír zenét, klarinétozik és vezényel, és mind a hármat fantasztikusan magas szinten műveli. Ez a darabja, amit mi most el fogunk játszani, tulajdonképpen nem is igazán egy klasszikus zenei ihletettségű darab. Ezt egészen fiatalon írta, szerintem nem sokkal a diplomája után, és valahol a techno zenében gyökerezik egy ilyen fantasztikusan erős ritmusú darab, de nagyon változó, tehát tulajdonképpen minden ütem mutatója más és más, mindig máshol kell adni bizonyos hangsúlyokat. Egyfajta monotonitás jellemezné a darabot, de ezektől az érdekes hangsúlyoktól egy nagyon-nagyon izgalmas világa van ennek a darabnak. Mi már játszottuk ezt a darabot, és tulajdonképpen egy kihívás, mert egy olyan arcát kell megmutatni a zenekarnak, egy ritmus szekcióvá válik az egész zenekar, mint hogyha most ott ülne mondjuk 17 dobos, és őnek kell rettentő, fantasztikus erős precizitással együtt dolgozniuk. Ugyanakkor azért, hogy ne csak egy ilyen ritmus gyakorlat legyen ez a mű, a szerző írt bele még fiatal korában egy fugát, egy kimondott kész, komplett fugát, és ráadásul nem is nagyon egyszerű a felrakása sem, mert nem a szokásos négy szólamú felrakás van, ami egy vonós négyes vagy egy kamarazenekar esetében létező, hanem itt a két hegedű mellé még két brácsa, és tulajdonképpen három cselló, illetve megosztott brácsa szólam társul. Tehát ráadásul itt a polifóniának is elég nagy szerepe van, tehát egy nagyon érdekesen áttört, átszőtt darab. Szerintem nagyszerű, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős kezdés ehhez a koncerthez.
0: Hogyha nem ebből a műből idézünk, akkor mit válasszunk, mit mutassunk, hogy a hangulatot egy kicsit a hallgató közönség ezt most érezhesse?
1: Én azt gondolom, hogy Omar Kálmán egyik legtöbbet játszott művét volna jó talán itt idézni, és az a Last Moment című egy másik feldolgozás, meg nagyon-nagyon sokféle feldolgozása van.

0: Isabella Cossanellnek is fontos esemény következik az életében. Ennek részleteiről szerkesztünk Weisz Gábor és az énekesnő beszélgetéséből tudhatunk meg többet.
1: Isabella Cossanell énekesnőt köszöntöm a stúdióban, akinek még tavaly október utolsó napján jelent meg a Regard című lemeze, különböző felületeken, tehát fizikai formában nem. De most ennek lesz egy lemez bemutató koncertje a Hagyományok házában, május 13-án szerdán 19 órakor. Isabella, ahogy hallgattam a lemezt, én tulajdonképpen úgy ültem neki, hogy most elsősorban inkább franciás, népzenés lemezt fogok hallgatni, talán az is befolyásolt, hogy a Hagyományok házában lesz a bemutató, pedig egészen jazzes, úgyhogy helye van itt a jazz műsorban is ennek az albumnak. Hogyan jöttek létre ezek a dalok?
2: Igen, nehéz egy lemezről beszélni, hogy mennyi dolgot foglal össze magába. Igen, nagyon erős a sanzon meg a népzene, de leginkább a zenészek is ezt reflektálják, hiszen Fidelikus Péter, aki klasszikus csellista, de van Horváth Áron, aki népzenész és jazz világából is jön, Balózs Ámol szintén inkább jazz, Csóri Sándor, ő pedig népzene, Novák Csaba még a nótákból, meg a cigányzenéből, meg a jazzből, tehát nagyon színes társaság gyűlt össze erre a lemezre, és Harry Dizsombor, ha már akkor már nem hagyok ki senkit, Harry Dizsombor, aki szintén népzene, balkán zenében van otthon. Tehát igazából a zenészek is reflektálják azt, hogy mennyi féle lett ez a lemez.
1: Ez az első lemez, ugye, ami megjelent
2: igen,
1: a neved alatt?
2: Igen, ez az első.
1: Elsősorban saját dalok ezek, illetve hát gondolom a francia nyelvűek azok francia dalok, ami a nevedből következően sok között van Franciaországhoz, és a címek alapján meg úgy veszem észre, hogy népdal feldolgozás is van a lemezen.
2: Igen, igen. Ez egyfajta bemutatkozó lemez, van rajta francia sanzon feldolgozás, azt hiszem kettő van ebből, és akkor vannak népdalfeldolgozások, és vannak saját szövegek, saját dalok.
1: Azok között, ha jól emlékszem, ugye angol nyelvűt is hallottam, nem csak magyart.
2: Sajnos az nem saját, de...
1: Az nem saját. Na hát akkor nem. Hogy került ez?
2: Az angol az úgy került bele, hogy én a Bartók Jazz Konzervatóriumban végeztem jazzének szakán, és akkor úgy éreztem, hogy ez is így belefér, hogy egy ilyen bemutatkozóba, hogy ez is vagyok, ezt a dalt, ezt nagyon szerettem, és mindenképp akartam egy ilyen színes lemez. Meg azt hiszem, hogy az a lemez végén is van, tehát egy kicsit egy ilyen bónusz dal a végén. Egyébként a saját dalok az meg a Regard, ami a címe is lett a lemeznek, az egy zongoraduó, az egy saját szöveg, saját dal. A szöveg egy picit olyan, azért is lett Regard a lemeznek a címe, mert eléggé személyes, vagyis igazából egy nőről szól, aki küzd magával, vagyis keresi a helyét, de igazából mindenki ebben a helyzetben van, és egy picit erről szól a szöveg, hogy mindig olyan egyedül érezzük magunkat, mindig úgy küzdünk önmagunkkal, és mindig azt hiszük, hogy mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik szenvednek, és nem találják a helyüket, és picit erről szól ez a szöveg, hogy igazából úgy érzem, hogy én egyre jobban megtaláltam. És a Regard az azt jelenti, hogy lásd. Tehát picit egy ilyen biztató szó, hogy lásd, hogy azért hol tartasz, ne csak a rosszat, hanem a jót is, hogy lásd, hogy minden jóra fordul. És a Distant az is szintén egy saját szám, saját szöveg, az meg a sorsról szól. A Beragyogja udvaromat az egy népdal feldolgozás, vagyis kettő népdalból kevertem össze a kíséretet. Saját francia dal, ami ténylegesen saját szöveg és saját dal.
1: Egy kicsit a koncertről még beszéljünk, hiszen itt nem tudom, a Hagyományok házában mi a szokás, hogy egyrészes, kétrészes koncertek szoktak-e lenni, de hát a lemezt megismerve az egy olyan bő fél óra, tehát gondolom ennél hosszabb lesz a koncert. Tehát például ebben az anyagban szoktatok-e improvizálni, hiszen a jazz és a népdal, a népzene is olyan, hogy improvizálható.
2: Igen, igen. Ezen kívül ugye készülünk már egy bő hónapja a koncertre, és születtek hál' Istennek még új számok, amiket hozzáteszünk a lemez sorrendhez. És igen, szabadabban szoktuk kezelni ezeket a számokat, tehát hogy nem feltétlen úgy fognak megszólalni, mint a lemezen, hanem hosszabb szólók, hosszabb intrók, hosszabb outrók, átkötők. Egyébként a Hagyományok házát azért választottam, mert ott készült három klip a lemezre. Az egyik klip a Sírastanyámra készült, a másik az egyik francia sanzóra, Mon ami la rose, és a harmadik pedig a Fin nevű számom, ami a lemez utolsó dala, ami csak szimplán egy monológ. Egy Dorota Maslowska lengyel írónőtől kiválasztottam egy kedvenc monológomat a Menny és pokol című darabjából.
1: És erre írtál zenét?
2: Igen, írtam egy kísérletet, egyébként nem erre szántam, de úgy éreztem, hogy megírtam egy ilyen hangszeres kísérletet, és úgy nagyon adtam magát, hogy inkább egy szöveget mondjak fel rá, és ez lett a lemez utolsó dala, ami egy kicsit egy ilyen útra való. És a Hagyományok házában készült ez a három klip, és mindenki ott szerettem volna ugyanúgy bemutatni a lemezt, mert nagyon jó munkafolyamat volt a fényessel, és mindenképp ilyen színháziasra szeretném, tehát mindenképp egy színháztermet szerettem volna, ahol fényekkel tudunk játszani, hogy ne csak egy általános koncert legyen, hanem kicsit ilyen színházias, tehát lesznek még plusz monológok is. Egy fiatal költő Ajlik Csengétől hozok még egy verset, a Madár mindig én voltam című kötetéből, és nagyon várok mindenkit szeretettel erre a koncertre, mert nagyon sokat dolgozunk rajta, és nagyon várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.
1: Még arra kérnélek, hogy egy számot válasszunk ki az albumról, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak.
2: Megkérdezhetem, hogy neked melyik volt a kedvenced?
1: Én nagyon szeretem a francia sanzonokat, úgyhogy én például ezt a Mon ami la rose, az nagyon tetszett nekem.
2: Akkor legyen az!

egyéb eseményként említem, hogy a Jazz Alternative Quartet május 7-én csütörtökön 20 órától a Budapest Jazz Clubban lép fel, a BMC Opus Jazz Clubban pedig az Olá Kálmán Junior Quintet, szintén csütörtökön 20 órától.

0: A Juhász Gábor trió vendége Holló Aurél lesz, május 8-án pénteken 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban, szombaton pedig, május 9-én fél 6-tól a Bágyi Balázs New Quartet ad koncertet a Pesti Vigadóban. A Szőke Nikoletta Gypsy Queen Live május 12-én, azaz jövő héten kedden 20 órától a Budapest Jazz Clubban hallható. Szintén a Budapest Jazz Clubban lesz említésre értemes esemény, május 13-án szerdán 20 órától, az esemény címe Budateher Jazz Est Red Stones. És az AMP trió, azaz Pozsár Máté, Hajtai Péter és Miklós Szilveszter május 13-án szerdán 21 órától a BMC Opus Jazz Clubban lép fel.
1: On est bien peu de choses, mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, en rêve j'ai fui.

0: crois celui qui peut croire. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien.
1: Köszönöm a figyelmüket a mai Jazz Mozaik végén, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallották.
2: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmos koncertje hallható, majd ezt követően az Euphoria 4 szakszofonra előadás hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elitegységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette. Közben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy összesen 11 áldozata van a zsidó állam tegnapi akciójának. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is. Utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Több regionális központban repülőjáratokat töröltek a légiveszély miatt. Közben Oroszország felől ismeretlen drónok csapódtak be Lettország keleti részén. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett be. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, hogy a vizsgálatokat folytatják. Mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbesztartalmú kőzúzalékkal fedett. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom jubileumi kiállítása. A jövő vasárnap nyíló tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, a tematika emblematikus művészek, mások mellett Szóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményeivel mutatja be a legfontosabb művészi motívumok megjelenését. A kiállítás október 25-ig látogatható. Szünetel a határforgalom a Barabási közúti határátkelő helyen, mert az ukrán oldalon energetikai javításokat végeznek. A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat is érinti. A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy válasszák a Beregsurányi, Tiszabecsi vagy a Záhonyi átkelőhelyek valamelyikét. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű. Zivatar veszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros, zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

0: Jazz Naplu.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott's Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott's ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euphoria 4 szakszofonra előadás hallható.
0: Impro, jazzmozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megfogalmazódott bennem, hogy most sarkosan fogok fogalmazni, de a jazzben gyakorlatilag a téma, amit az elején eljátszunk, a végén ez majdnem csak ürügy. Tehát ez a legyünk már túl rajta, és akkor végre improvizáljunk, ami a mi leglényegünk. Tehát ha valami óriási különbséget kell találni a klasszikus és a jazz műfaj között, akkor a sok mellett ez a legfontosabb, hogy mi a kadenciát várjuk őrünk, hogy végre jussunk már oda, hogy akkor kibontakozzunk, és épp ezért mondjuk ma már azért nagyon sok dolog változott. Tehát azt gondolom, hogy ma már, ha valaki magas szinten űzi, vagy olyan igénnyel űzi a jazz zeneszerzést, mint amire régen kevesebb példa volt, ő szerintem nyugodtan tekinthetjük, vagy egyenlőségjelet tehetünk a kortárs zeneszerzők között. Szerintem ma a jazz felnőtt oda.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazztáborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.
2: A Lili Információ a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Dreaming Awake című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euphoria 4 szakszofonra előadás hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha valaki klasszikus zenével kezd, vagy a jazz mellett klasszikus zenét is tanul. Nálam ez úgy történt, hogy döntést kellett hoznom, hogy most akkor a klasszikus zene irányában mozdulok-e jobban, vagy inkább a jazz zene irányában. És a szüleim ők nagyon mondták, hogy legyen a klasszikus zene, mert hogy a hangszerkezelést egészen máshogyan tanulja meg az ember, például mint hogyha mondjuk valaki csak jazzt játszik. És egyébként ebben szerintem van igazság, mert hogy a klasszikus zenei darabok sokszor teljesen mást igényelnek, mint mondjuk, hogyha valaki nagyon jól játszik jazzt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euforia 4 szaxofonra előadás hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Budapesti látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hangsúlyozta, az átalakítás az uniós Erasmus Plus és Horizont programok újraindulásához is nélkülözhetetlen. A leendő oktatási miniszter hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUS. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető és a légitársaságok szerint kerozinhiánytól sem kell tartani. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Fiatal muzsikusok versenyeznek Bukarestben a hétfőn kezdődő Magyar Zenei Fesztiválon. Az esemény 3 napján 23 művész 18 versenyszámát értékeli a zsűri. Bartók művei mellett a 100 éves Kurták György Jelek, játékok és üzenetek szóló hegedűre című alkotása is felcsendül. A gála előadáson pedig Gordonka zongora duót, valamint Dvozsák műveit is hallhatja a közönség. A 22. alkalommal megrendezett esemény eddig 500 romániai magyar zenészt segített abban, hogy magyar művekkel bővítse repertoárját. Zivatarok miatti figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály. 15 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió azért is egyedülálló, én azt gondolom, mert azok az emberek is találkozhatnak ezzel a műfajjal, akik korábban egy picit távolságot tartottak magától a jazztől, mert általában akik nem ismerik ezt a zenét, megijednek tőle, és nem is tudják, hogy annyira sokszínű, hogy én azt gondolom, hogy minden ember találhat magának a jazzen belül olyan dalokat, vagy olyan műveket, vagy olyan formációkat, amelyek igenis közel tudnak férkőzni az ő lelkükhöz, vagy zenei világukhoz, vagy ízlésükhöz.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Jazz Napló.
1: A Village Vanguard a New York-i jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
2: Igaz vagy hamis?
3: Igaz.
2: Nem.
3: Dehogy nem.
0: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
2: Mi járt a jobbornak?
4: Peti. Jelöljük meg.
2: Az át.
0: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euforia 4 szakszofonra előadás hallható.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már rég

óta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy madonnas láger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ha visszagondolok, hogy mondjuk Charlie Parker játéka volt az, ami egyszerűen lázba hozott, megdelejezett, valahogy újságíró egyszer így fogalmazott, hogy megdelejezett a jazz muzsika és Charlie Parker játéka, és ez tényleg így volt, hogy kaptam kölcsön az egyik zeniskolai barátomtól, később Vujicsics kollégámtól egy lemezt, mert akkor már kezdtem a jazzzel úgy kacérkodni, annak révén, hogy a klarinét után a szaxofont is kézbe vettem, és ez a őszinte szívből jövő játék, és az hát persze a virtuózitás is, de az a szenvedélye, hogy Bird, ahogy ugye hívják őt, hívták őt a kollégái, és hát a mai napig is úgy emlegetjük Charlie Parkert. Ez a fajta őszinteség és tényleg lélekkel teli játék, ez ragadott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küldd be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euphoria 4 szakszofonra előadás hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: John Coltrane a forrás mindenki számára. Egyszer volt szerencsém beszélgetni Ravi Coltrane-nal. Arról kérdeztem, hogy akkor ő hogy újította meg a jazzt, hogy van-e olyan szaxofonos, aki ki tud térni a John Coltrane hatása alól. És azt mondta, hogy mindenképp lehet ilyen. Az újításról pedig azt mondta, hogy az anyukája elmondásaiból azt tudja megerősíteni, hogy ő soha nem gondolt erre, csak tette a dolgát. És az újítók sosem gondolnak arra, hogy ők most jól megújítják, jól megszerelik a jazzt, vagy jól megújítják a műfajt, hanem ez mindig utólag derül ki.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazz zene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breathing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Köldek!
2: Szükség van felkészülésre.
4: Igaz vagy hamis?
5: Igaz.
4: Nem.
5: Dehogy nem.
2: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Mi járt a jobbornak?
6: Peti. Jelöljük meg
7: az
2: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
8: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euforia 4 szaxofonra előadás hallható.
8: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
9: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyesség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét, 27 ingatlant pedig zároltak. Újabb fogolycseréről és a háború lezárását célzó diplomáciai folyamat felgyorsításáról egyeztet Washingtonban az ukrán védelmi tanács titkára. Rustem Umerov az amerikai elnök képviselőivel találkozik majd. Közben az orosz elnök sajtótitkára Dmitri Peszkov megismételte, Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokra, és számít a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán egyeztetések folytatására. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak, a második járat egy 56 éves brit férfit szállított. Mindhármukat kórházban kezelik. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIV-B ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat, az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi csapadék hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. Az ország északi részén több helyen egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. És a várható időjárásról holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Éjszaka 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint a napokban többször is lehetnek záporok, de és így elnyűlhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre készülhetünk.
2: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazz táborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a dán jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
2: Igaz vagy hamis?
3: Igaz.
2: Nem.
3: Dehogy nem.
0: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
2: Mi árt a jobbornak?
4: Peti. Jelöljük meg
5: az át.
0: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
6: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Babos Gyula Makrokozmosz koncertje hallható, majd ezt követően az Euphoria 4 szakszofonra előadás hallható.
7: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazzzenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Azt hiszem, hogy nagy büszkeség az, hogy ennek a műfajnak, ennek a sok nagyszerű művésznek van egy ilyen megjelenési orgánuma, és az egy külön öröm számunkra, jazzzenészek számára egyébként, hogy a névadója egy olyan ember, akire mindannyian feltétlen nélkül felnézünk, aki a fiataloktól az idősebb korosztályig igazából mindenkinek a példaképe. Tulajdonképpen aki a jazzt leginkább meghonosította itt Magyarországon, és egész élete során ugye a különböző ágazatait folyamatosan kipróbálta, úgyhogy már a név is jelzi azt, hogy itt milyen színes műfajról beszélünk, és hát nagyon örülök neki, hogy lett egy ilyen nagy presztízsű, megbecsült platformunk.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Trust in me, in all you do.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazztáborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió csatorna hangja vagyok, ami egy kapcsolódást adott a hazai jazz szcénával, illetve a hazai jazz szcénának a múltjával, hiszen én magam is megismertem számos olyan felvételt, ami csak a Magyar Rádió archívumában volt elérhető.